0: Üzletettüldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetlen.
1: Hi Hong Bing Yu, Lin Ho, Lin Jia Ba Wei, Bing de Lai Hong Jia Ji.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.